0: Mária, naša dcerka si zaspíta tvoju uspávanku.
1: Naše zlatičko. Spinka. Všetko je v poriadku.